Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

tartsanak velünk! Várja önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a popdarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Bétószó. Bétószó. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. Három óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétószó. Ready, steady, ready, go!
2: Jó napot kívánok! A nevem...

0: szép napot mindenkinek! Kezdődik a Beatles Show itt a popterisnya.hu-n. Úgy lassan 8 perccel múlt el 9 óra. Most már barátságosabb az idő, bár fúj a szél és sokkal hűvösebb van, mint tegnap ilyenkor. Az éjszaka folyamán átzúdult rajtunk egy nagy-nagy vihar, és olyan irányba, hogy szinte minden pontját érintette a Dunántúlnak, a középső országrésznek, és most a keleti, észak-keleti tájak felé tart. És ha egy picit enyhült is a dolog, de ott is azért jön az eső, amire persze nagy-nagy szükség van, még mindig. Minden esetre, ha nem is dörgött, nem is villámlott, de voltak olyan helyei az országnak, ahol hatalmas dió nagyságú jegek estek. Lehűlt a levegő, és a dologban az a szomorú, hogy az egész nyár nagyjából ilyen lesz. Fölmelegszik, kánikula, füllettség, és utána pedig jönnek a viharok. Az a jó kis kiegyensúlyozott nyár éjszakai esők, amelyek annak idején jellemezték Európát és persze Magyarországot is, úgy tűnik már a múlté. Ezzel kell együtt élnünk és alkalmazkodnunk, amennyire csak tudunk hozzá. A jó zenékben nem lesz hiány a hűvös szélben, persze az időnként most már sütő napsütésben. Minden esetre, akik velem tartanak, remélem jól érzik majd magukat. Kezdődjék tehát a Beatles Show itt a popterisnya.hu-n. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást.
1: Welcome to Thursday morning.

0: Egy kanadai zenész alapította ezt az együttest. A Transex Pascal nevéhez fűződik. Játszottak űrzenét, aztán egy picit a diszkó felé hajlott a tekintetük, és készült ez a Living on a Video, amely a legnagyobb slágere volt a kanadaiaknak.
1: Beto Show. Bétót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, pop goes the world by men without hats.

A Man Without Hat és a Pop Goes the World után. Ez már a Digital Emotions. És a Don't Stop.

Ez volt a Digital Emotion, és ez volt a Don't Stop. A következő dal pedig egy kevésbé ismert, nagy-nagy funky sláger, legalábbis így jelent meg annak idején. Dan Hartman. Ez a Soul Funk.

Ahí va la virus. A los piranas, las piratas sután. A Mariát kövesse ez a dal. Ez a Gonna Get Along Without You Now.

0: Gonna Get Along Without You Now. Ő volt Viola Wills.
1: Beatles Show. Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
2: A poptarisznya.hu-n.
0: Színésznőként kezdte, Ausztráliából indult, és a világ egyik legnépszerűbb előadója a mai napig, Kylie Minogue. Ez a Got to be Certain. You keep on.

0: Don McLean dal az eredetiben, ez volt Valerie feldolgozása, ez volt az American Pie.
1: Welcome to Thursday.
2: I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover.
0: Diddy Jackson.
2: Your automatic lover.
0: I am automatic lover.

fura egy karrier már, amit Didi Jackson-t illeti. Ő egy angol énekesnő, de a 70-es években az NSK-ba rándult át, és itt készítette diszkó lemezeit, amelyek Európa szerte rendkívül népszerűek voltak. Angliában is egy-két dala felkerült a slágerlistákra, többek között ez a dal. Aztán amikor visszament Angliába, hogy ott folytassa, nem voltak akkora sikerei, mint azokban az években, amikor az NSK-ban készítette a különböző lemezeket. Ez volt Didi Jackson az elmúlt percekben, és ez volt az I Am Automatic Lover. A következő dal pedig az Opus együttes egyik nagy-nagy klasszikus, amit eredetileg nem is akartak lemezre énekelni. Azt mondták, ez nem a mi zenei világunk, voltak ilyen énekesek, akik elutasítottak egy-egy dalt, de aztán a producerek addig erőlködtek, amíg fel nem énekelték végül is, és aztán kiderült, hogy a producereknek volt igaza, és nagy sláger lett. Ez is az a dal az Opustól, ez a Live is Life.

Ez volt a Life is Life, és ez volt az Opus. Kamionos Zoli momentán Rotterdamban van, vagy legalábbis onnan már hazafelé tart. Ha megérkezik a jövő héten végre, egy hét Szabi Balatonon és Hévízen. Zolikám, megérdemled. Szerencsé Tamás is hallgat bennünket, ahogy minden héten. Amilyen az időjárás, amilyen változatos, olyan változatos a bétósó is. Igyekszem, Tamás. Lala írja, hűvös esős reggelre ébredtünk, itt Orosházán. De jó lesz minden. A poptarisszát kinyitottuk, és jön a szeretett Laci bácsitól sok-sok 80-as években tartozó, és persze annál fiatalabb vagy idősebb sláger is. Ez a bácsi egy kicsit erős. Karam Lajos is minket hallgat, és ajánlja mindenkinek a Beethoven-t és a popterisse.hu-t. Miközben mindezt elmondtam, a Michael Zeger Band zenél, ez a Let's All Chance.

Ez volt a Neoton, és ez volt a Tikero. A következő dal pedig egy kevésbé ismert, de általam nagyon-nagyon kedvelt nóta. A vidámságával, a ritmusával, a stílusával. Ez az Undercover. Robert Blanco, La Ola Ola.

0: Bétót Lászlóval.
1: Minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Itt a poptarisznya.hu-n.
2: A Chicago játszott az eredetit. Egy ritkán hallható népszerű feldolgozás ez a nagy klasszikusnak. Ez az Undercover és az If You Leave Me Now.

azokat is, akik most Pécset, vagy éppen Pécs környékén hallgatnak bennünket, és egy jó kis kirándulásos és jó kis bulira várnak, vágynak, akkor jöjjenek. Mert remélem, hogy nem a magasságtól fogunk majd megszédülni, hanem a sok-sok jó zenétől. Szóval most szombaton Pécs, Mizsina és a TV-torony. És nem fogunk sírni a diszkóban, legalábbis nagyon remélem. Szóval ez a Crying at the Discotheque és az Alcazar.

Alcazar, Crying at the Discotheque. Még nem lélegezhetünk fel, országos szinten a jégesőtől még nem menekültünk meg, legalábbis teljesen nem menekültünk meg, hiszen 60-75 km órás széllel és intenzív csapadékkal a keleti, észak-keleti ország részekben változatlanul rossz lehet az idő, és egy-egy centiméteres méretű jég is esett csütörtök délután az észak-keleti ország részben, majd a koresti órákban az észak-nyugati határszélen egy-egy zápor villám tevékenység is megjelenhet. A Hungaromet első fokú figyelmeztetést adott ki csütörtökre a zivatarok veszélyes kísérő jelenségei miatt Bács-Kiskun, Békés, Borsod, Abaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékre. Érdemes nézni az információkat, és érdemes felkészülni erre a szélsőséges időjárásra, amely azt hiszem végigkíséri az egész nyarunkat. Los Bravos! Ez a Black is Black.

Ez volt a Los Bravos, és ez volt a Black is Black. A szombati programhoz, amely Pécset lesz, mint említettem, a Michina legtetején, a tévétoronyban szeretném hozzátenni, hogy nem csak én, hanem többen leszünk, és tulajdonképpen egész este, egész éjszaka a legkülönbözőbb zenékkel szeretnénk szórakoztatni mindenkit, aki arra jár, aki ott lesz. És aki jegyet szeretne vásárolni, a One Ticket oldalon lehet vásárolni, és találkozhattok velünk is, akik csinálják ezt a bulit egész éjszaka fönt a Michinán. Ez a Born to be Alive. És a Disco Boys.

Ez volt a Disco Boys és a Born to be Alive. Feels real good. Egy feldolgozás Mango Jerry. Ray Dorsey volt az alapítója, kitalálója a bandának. És lett nagy sláger ez a dal egész Európában és aztán Amerikában is. Shaggy jó voltából. Szóval ez az In the Summertime, a remix és Mango Jerry.

0: Ez volt az In the Summertime és Mango Jerry. Egy nagyon-nagyon régi klasszikus következik. Az előadót úgy hívják, hogy Engelbert Humperdinck.
1: Please release me, let me go.
0: Ez a Release Me.

Bő 2 percre múlt el 10:30. Az előbb Engelbert Humperdinck és a Release Me, ez pedig már a Popcorn és az MH Band.

Szerencsét Tamás kíván a szombati rendezvényre. Torony magas jókedvet és hangulatot meg lesz. És aki szerette csatlakozni hozzánk bármely részéről az országnak, megteheti, a One Ticket portálon vásárolhat jegyet. És jöhet az egész éjszakán át tartó rendezvényre. A Misina legtetejére, a TV toronyba.

Rövidesen a humoré lesz a főszerep, aztán jönnek az újak. Az újdonságokat illetően pedig a remixekből válogattam néhányat, amelyek a napokba kerültek, elsősorban a különböző diszkókba, és amit szívesen játszanak a DJ-k, és én jó magam is. Ezek lesznek lehát az újdonságok, és utána kapcsolódik össze a szokásoknak megfelelően a Rádió Bézs és a popterisnya.hu. Wanna be starting something? Michael Jackson.

0: Most pedig akkor a humoré legyen a főszerep. A jelenet, ami most következik, az Boncz Géza és Nádas György jelenete, a címe pedig A teremőr újra száguld.
1: Emlékeznek arra az esetre, amikor néhány évvel ezelőtt a Szépművészeti Múzeumban kihasználva a kulturált álványozást fölmászott két önkéntes. Annyit nem investáltak a dologba, szóval egy országban, hogy így bűnöznek, gyertyával világítottak, tehát egy zseblámpára nem dobtak rá 60 forintot, és kifigyelték a teremőröknek a meglehetősen ritmikus, majd minden ritmus nélküli mozgását, és elvitték az Esterházy Madonnát, és talán ez a legborzasztóbb, négyrét hajtották, hogyha emlékeznek, úgyhogy nehezen látom így a civil társadalom kibontakozását, és ezt egy trágyadomb alatt rejtették el. Annak idején Notre Dame-i teremőr címmel a kabaré is megemlékezett az esetről, most a Mi lett velük sorozatban ismét felkerestük őket. Fogadják szeretettel Sinkó Pétert.
2: Mi vagyunk teremőr brigád, mitten vagyunk teremőr brigád.
3: Szeretettel köszöntöm Önöket, a nagy képrablás óta nem találkoztunk. Önök annak idején hárman voltak, a harmadik hol van?
2: Jól van, nagyon jól van. Nagyon.
4: Biztonságban van. Hárman vagyunk, mert én nem látok, a Géza nem hall.
3: És a harmadik?
2: A harmadik nincs itt.
3: Géza bácsi, ön legutóbb egy hajlekötőben láthatta a kedves rádióhallgató. Akkor egy szót se szólt. Miért?
2: Nem szóltam egy szót se. A hajlekötő lecsúszott, a számra csúszott. Nem szóltam, mert nem tudtam, ugyanis légnyomát kaptam, légnyomát.
3: Ez hogy történt?
2: Nagyon élesen emlékezem, 1945-ben a névnapomra egy piros szallaggal átkötött légnyomást kaptam.
3: 45-ben akkor eléggé bizonytalan volt a posta. Mi lett volna, ha nem kapja meg?
2: Na bum!
3: Laci bácsi!
4: Na, Laci bácsi!
3: Önnek akkor 12 dioptriás szemüvege volt. Most hány dioptriás?
4: Most valamivel erősebb, mert járok fitness szalomba, és szemre gyúrok.
3: Amióta nem dolgoznak már a múzeumban, érdekli magukat a művészet?
2: Hogyne, kedvenc szobrom, azt mindig megnézem.
3: Hol van ez a szobor?
2: Bőrgyógyászaton.
3: Mi a címe?
2: A kardját nézegető utár.
3: És magának, Laci bácsi, van kedvenc szobra?
4: Van egész szobor csoportom van
3: a múzeumban?
4: Nem, a szoborparkban.
3: Mit ábrázol?
4: A három nagy nevettetőt, a Mars fivéreket. Mars Engels Lenin.
2: Volt még egy nevettető, a Charles Stalin, meg legutóbb a Stan és Horn.
3: Erről jut eszembe, azt hallottam, hogy önök titkos szolgálati eszközöket is igénybe véve megfigyelték a Fidesz politikusokat. Mit láttak?
4: Én lestem ki a Dajs Tamás édesanyjának a nevét.
3: Honnan?
4: A telefonkönyvből.
2: Én meg a szaunában nyomottam.
3: Szaunában? Milyen ügyben?
2: Nyírfa ügyben, azzal csapkodtuk. Azzal csapkodtuk egymást, de erről nem szívesen beszélek.
3: Miért?
2: Mert ez egy nagyon meleg dolog.
3: Hallom, hogy önök több rajtaütést végeztek, mint húskommandó. Melyik volt az első?
4: Apadödő koncert. Zsírtunk a nevetésből, amikor azt énekelték, hogy háj, háj, Szása!
2: De megvédtük őket.
3: Miért kellett megvédeni?
2: Mert egy néger törzsőnök 20 üveg golyóért el akarta vinni őket. Meg egy szamár állkapocsért. Tak, tak, tak.
3: Hallom, hogy önök, mint borkommandó is sikeresen helytálltak.
4: Helytáltunk.
3: Hol?
4: Helytáltunk a kocsma ajtó előtt.
3: Mi volt a feladatuk?
2: Mi voltunk a kocsma ajtó előtt a kidobó emberek.
3: Mit dobtak ki?
4: A hamis bort.
3: Hogyan?
4: Szájon keresztül!
3: Érdekes foglalkozás ez a borkommandó. Gondolom sok rajtaütésen is részt vettek.
2: Részt vettünk rajtaütésen. Megtaláltuk az eldugott hamis bort.
3: Hogy találták meg?
4: Aznap nem adtunk bort a Gézának, mire ő megtalálta a föld alatt is.
2: Igen, kitúrom az orrommal, mint vaddisznó a szarvasgombát. Röf-röf.
3: Hallom, hogy önök, mint vonatrendőrség is helytálltak.
4: Igen, egy nemzetközi vonalon.
3: Hol?
4: Budapest-Zimbabwe retúr. Járaton voltunk ott.
3: És mi volt itt a legérdekesebb rajtaütés?
4: Amikor ifjabb Nikdolo Kálmán, hazánkban tanuló diák, ukellelén eljátszott azt, hogy egy ablaknál állj meg, zsiráf.
3: És miért ütöttek rajta?
2: Mert elvitt a bőröndöt.
3: Fel van nekem írva a jegyzeteimbe, hogy búzakommandósok is voltak. Ez mit jelent?
4: Azt jelenti, hogy azt a kis gazdát, aki égeti a búzát, lefogjuk és befestjük a haját.
3: Miért?
2: Csak.
3: Laci bácsi, nem zavarja az érték ítéletében az, hogy semmit nem lát? Miért nem megy el egy szemorvoshoz? Ma már fantasztikus műtéteket tudnak csinálni.
4: A szememnek semmi baj nincs, a szemüvegemmel van baj.
3: Hogy?
4: Úgy, hogy 1945-ben megfogadtam, hogy addig nem törlöm meg a szemüvegem, amíg az oroszok itt vannak.
3: Na de Laci bácsi, az oroszok már kimentek.
4: Azt én nem láttam.
0: A következő jelenet pedig Fábri Sándor és Usztics Mátyás jóvoltából szólal meg. Az előző jelenetben is ott volt a legelején Fábri Sándor, most is itt lesz. A jelenet címe Teri néni Dallasban.
5: Köcsögölő címmel. Délutáni beszélgetés következik, amelynek mai vendége a magas és mély kultúra jegyében Terka néni. Fogadják szeretettel. Manapság, különösen értelmiségi körökben divat, hogy mindenki beletörölje a cipőjét Dallasba. Terka nénit megkérdezném, látta-e Dallast?
6: Mondtam az uramnak 58-60-ba, hogy menjünk ki, látogassuk meg Krisztit, a lányomat. Kriszti kin volt Dallasba. Mert az ura a külügyi szolgálatot teljesített. Mentünk kifele, mondom az uramnak, Tibi. Menjünk már, látogassuk meg a kisebbiket is. Azt egyszer az uramnak meg epegörcse volt, mert a nagyöveg kólát megitta a repülőn, mert az ingyen volt. Azt akkor mondták, ennyire rosszul van, szálljon lefele. Nem hagytam magára, mert egyszer Somoskőnél így járt, feltételes megállónál szállt le. Azt csak a visszafele járat szedte fel húsvét másnapon. Na mondom az uramnak, Tibi, szálljunk lefele. Hát leszálltunk, de azon a szigeten nem lakott senki. Egyszer aztán kikötött egy csónak, már igen éhesek voltunk. Kiszálltak belőle nagy erős szerecsenyek. Meglátták az uramat, azt elkezdtek körülötte ordítni, meg ugrálni. Feltették őtet egy kőre, és alágyújtottak. Mondom neki, Tibi. Ember, szállj onnan lefele. Ezek meg fognak tegyedet perzselni. Kérdezem az egyiktől, épp alig valamicske volt a csúnyája előtt. Nézze már, jó ember, engedje lefele, le van százalékolva. Mert a füstöt nem bírja az uram, mert a fogságban leszokott róla. Egyszer aztán beesteredett, még mindig ott ordítak, azt akkor valami fényesség támadt, akkor mint hasra borult. Később aztán elmondták, azt hitték, az UFO jött.
5: Na de álljunk meg egy pillanatot, ne haragudjon.
6: Várjon már, mert nem enged kibeszélni. Mert az uram oda volt fogságba, 44-től 52-ig Magnyitogorszba, az urám bányába. Azt úgy átitatódott a rádióval, azt mondta, a Somorjai doktor aktív lett. Úgyhogy mikor az öltözőben rövid zárlat volt, csak levetett a kabátját, az világított. Fenomén volt. Van benne delej.
5: De állítólag volt neki aurája is.
6: Volt neki, de azt a fogságba ellopták tőle. Azt még a nagyapjától kapta, Schaffhauseni volt.
5: És volt egy dongó motoros kerékpárja, az meg magától ment, az ő elektromosságától.
6: Hát nem magától, mert az uram hajtotta.
5: Na de már így a parája
6: állta. Erősen gondolkodott, az megindult alatta. Csodájára jártak, egy ember valami vejsz fel akarta léptetni a cirkuszba. Hát mondom, Tibi, hát hova mensz? Jön a disznóölés, én meg nem szurom. Azt maradott.
5: Na de még mielőtt tovább mennénk, Teri néni, azért egy dolog érdekelne engem, hogy a benszülöttekkel hogyan tudta magát ilyen kitűnően megértetni?
6: Hát rajzoltunk. Rajzoltam nekik töltött káposztát, hogy azt ednék.
5: És később hogy nem ették meg Tibit?
6: Tibi? Hát mert felfogadták sámánnak.
5: Az aurája
6: mert véget. Tudott esőt csinálni.
5: Esőt tudott csinálni? Ja.
6: Mondom az uramnak, Tibi. Sose érünk Krisztihez, mert itt maradunk ezen az átokverte szigeten. Azt mondja az uram, megálltsa, holnap vagy holnap után már itt lesz Krisztike. Úgy is volt. Mert az uram koncentrált, azt oda repült Kriszti. Ki így vitte el bennünket. Azt visszajöttünk, mert hazahúzott a szívem.
5: Most hát, ha más okból, nem nosztalgiából, a televízióban biztos tetszik nézni a Dallast.
6: Nézem. Minden csütörtökön, minden második csütörtökön. Úgy szeretem azt a Hunyadi főtörzsőrmestert. Ez olyan derék egy ember. A segítség a szomszédot.
7: Poptarisznye.hu
8: Bétósó.
0: Akkor jöjjenek az újdonságok. Jöjjenek az új remixek a régi dalokból. Ez a Funky French League és a jól ismert dal az IE Mañana.

és a remix mix után, ami a Funky French-től szólt. Itt van Effer Dávid és a Words.

és az új remix, ez a Words. Frank Sinatra énekelte a dalnak az eredetiét, hú, de régen volt. És ebből is készült egy remix. Ez a New York, New York. És Frank Sinatra.

Mint említettem, szombaton jó magasra viszem a poptarisznyámat, méghozzá Pécsre megyek, és az 535 méter magas Misina legtetején lévő tévétorony legtetejére, a 197 méter magas tévétoronyban lesz a nagy zenei utazás. Ez 9 órakor kezdődik, de előttem is, és a poptarisznya után is remek DJ-k és remek dalok óriási slágerekkel és fantasztikus hangulattal várnak mindenkit. Természetesen én is mindenkit szeretettel várok, és remélem, hogy ez a bizonyos magasság nem bennünket fog megszédíteni, hanem inkább a zene, amit ott nyomni fogunk. A One Ticket jegyportálon lehet a jegyeket megvásárolni, és mindenkit várunk sok-sok szeretettel most szombaton a Misina legtetején lévő tévétoronyban. Irány tehát, aki teheti, Pécs. Ricky Poveri. Ki tudja már hány remix készült a dalból. Ez a legutolsó, legalábbis idáig, biztos több is lesz még belőle, szóval Ricky Poveri és a Mamma Mia.

0: ricchi e poveri, e sua mamma Maria.
1: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
0: Debbie Harry és a Blondie dalával köszöntöm a Bézs hallgatóit is. Ez a Blondie és a Call Me.

Ez volt a Kami és a Blondie. Debbie Harry szűke haja miatt lett a banda neve Blondie. Ez nagyon jó hangzott, és hát bizony jól is csengett a zenei műfajban, hiszen minden daluk szinte sláger lett. Akárcsak Rick Astley-nek, aki a jazzben is otthonosan mozog, kiváló jazz programjai vannak, és hát persze a pop zenét sem felejtette el soha. Ez a Never Gonna Give You Up és Rick Astley.

Never Gonna Give You Up. Volt Rick Astley. A most következő dalnak az a jellemzője és jellegzetessége, hogy ez volt az első olyan angol és egyéb nyelven megszólaló dal, amely bekerült a magyar rádió zenei világába, és ez Szepesi Györgynek volt köszönhető, aki egyik

Ez volt a Hatta Hatta Csokoláta. Ez volt az a dal, amelyet Szepesi György hozott a Magyar Rádióba, és ez volt az első angol nyelvű felvétel, amely megszólalt, amely megszólalhatott annak idején. A Hatta Hatta Csokoláta után egy újabb klasszikus, Nancy és Frank Sinatra. Apa és lánya. Ez a Something Stupid.

A folytatásban pedig ez a Tropical, és a Going to Barbados.

Ez volt a Tropically Tropical, és ez volt a Going to Barbados. Csak részben komolyodunk meg egy picit. A Walter Murphy Band jó voltából. Ez az ötödik Beethoventől.

Ha azt mondom, hogy Matthew Sheffer következik, senki sem tudja, kiről van szó, de azt mondom, hogy Uncle Cracker, nagyjából mindenki. Érdekes karriert futott be. Ez a színpadi neve Uncle Cracker, amerikai énekes zenész. A 90-es években vált ismerté, mint disc-jockey. Ő volt a zenekarának a lemezlovasa. Majd 99-ben szóló karrierbe kezdett. Ennek legkiemelkedőbb darabja ez a dal. Itt van Uncle Cracker és a Follow Me.

0: Uncle Cracker, ez volt a Follow Me. Egy fantasztikus szereposztás, egy fantasztikus zenei négyes a színpadon, persze a kísérő muzsikusokkal együtt. Következzen egy olyan dal, amelynek főszereplője nem más, mint Chuck Berry, Julian Lennon és Keith Richard.
1: Julian Lennon to do Johnny B. Good. Come on, Julian.
0: Ez a Johnny B. Good.
1: Look at him. Ain't he like his pa? Yeah.

0: Egy fantasztikus szereposztás, egy fantasztikus dal. Julian Lennon, Keith Richard, Chuck Berry, és hát természetesen maga Julian Lennon. Együtt a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu.
1: Ez a Beethoven Show.
2: A mikrofonnál Beethoven László.
0: És ez már a Republik.
3: Lehet, hogy most kezdődik minden.
0: Adj erőt!

Ez volt a Republik. És az Agyerőt. Groovehouse. Csepregéva klasszikusa, ez a Párizsi lány.

Ez volt a Groove House és a párizsi lány. Most pedig lógatom a lábam, akár csak a Happy Gang.

0: Ez volt az Eruption és a Go Johnny Go.
1: Yasu, my friends, the drachmen are in the house. Nico, Sir Jackie, everybody clap your hands.
0: Ez már a drachmen és a sex bomb.

0: Lulé, lulé, la, la, la. Ez volt a Tremeloz. A Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band egyik kedvence következik. When I am 64.
1: When I get older, losing my head.
0: Ez a Beatles.

Ez volt a When I Am 64, és ez volt a Beatles. Egy film nagy slágere, a film címe The Young Ones. Cliff Richard és a Shadows. Got a funny feeling. I've

0: God of Funny Feeling, Cliff Richard és a Shadows.
1: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptarisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
0: A Bés hallgatóival egy fantasztikus Shadows dallal búcsúzom. Ez az It's Man a World. A közös legközelebb a szokott időben a jövő héten.

0: Záporos idő lesz a hétvégén, de remélem nem veszi senkinek sem a kedvét el. Ez az időjárás, és hallgatja a poptarisztja.hu-t, hiszen fantasztikus élőadások és jó zenék várnak mindenkit. Én pedig a meccsek legmagasabb pontján, a Micsinán, és ott is a tévétorony legmagasabb pontján, a legtetején várok mindenkit, aki arra jár, hiszen egész este fantasztikus zenei utazás vár mindenkire, aki Pécsre jön a Micsinára, illetve fölmászik, nem kell mászni, ott a lift, feljön a meccsek legtetején álló tévétoronyba. A szokásos B-tósó pedig mához egy hétre lesz, remélem akkor is találkozunk. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. A viszont hallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: Mivel önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Beethoven Show.

0: egy korábbi... Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Пресня.ру. Не ремиксер.

0: Szereti a Poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a Poptalisznya.hu.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Le maradt valamelyik műsorunkról, vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: hivatalásán, nincs itt más sem.
1: Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznya.hu-n.

0: Le maradt valamelyik műsorunkról, vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Ez a poptarisznya.hu,
1: ahol a slágerek összeérnek.
2: Flip the script is back in the house. Flip the script is back, yeah.

mondanom, mert nyugtalanít nagyon. Meg nem fejtett rejtély, hogyan történt, nem tudom.

nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.